0: Pastor Bernard.
1: Freedom.
2: Freedom.
3: Freedom.
2: Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom.